0: Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hide away.
1: A pontos idő 9 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elindítható.

napokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az illegális vagyonosodás és a korrupció elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú eszközeként beharangozott. A vagyon eredetének vizsgálatáról szóló törvény 5 évvel a hatályba lépése után szerény eredményeket mutat fel. Az N1 beszámolója szerint a jogszabály alkalmazásáról továbbra is kevés információ áll rendelkezésre. Elakadtak a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló tárgyalások, ezért a NISZ időt kapott arra, hogy áttörést írjen el és megállapodásra jusson. A folyamat összetett, ezért nem várható megoldás a következő 10 napban. A költségvetés módosítása idén is várhatóan szeptemberben vagy októberben történik meg, hogy az esetleges többletforrásokat oda csoportosítsák át, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, jelentette ki Sinisa Mali első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. Két egymás követő földrengés rázta meg vasárnap a görögországi Évia szigetét. A Richter skála szerinti 4,8-as és 5,2-es erősségű rengéseket Athénban is érezni lehetett, mintegy 130 km az epicentrumtól. A földmozgások több utórengést és földcsuszamlást is okoztak a térségben, főként hegyvidéki utak mentén. A helyi hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Toledóban. A rendőrség szerint legalább két fegyveres nyitott tüzet egymásra, miközben a helyszínen több száz ember tartózkodott, aki egy nyári fesztiválon vett részt. A sérültek 14 és 60 év közöttiek, kettejük állapota válságos. A támadók jelenleg is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották! This is

Reklámok következnek. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA.

Eladó Szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár június 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, álmomban ott vagy velem. Éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547

információ áll rendelkezésre. Elakadtak a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló tárgyalások, ezért a NISZ időt kapott arra, hogy áttörést írjen el és megállapodásra jusson. A folyamat összetett, ezért nem várható megoldás a következő 10 napban. A költségvetés módosítása idén is várhatóan szeptemberben vagy októberben történik meg, hogy az esetleges többletforrásokat oda csoportosítsák át, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, jelentette ki Sinisa Mali első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. Két egymást követő földrengés rázta meg vasárnap a görögországi Évia szigetét. A Richter skála szerinti 4,8-as és 5,2-es erősségű rengéseket Athénban is érezni lehetett, mintegy 130 km az epicentrumtól. A földmozgások több utórengést és földcsuszamlást is okoztak a térségben, főként hegyvidéki utak mentén. A helyi hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Toledóban. A rendőrség szerint legalább 2 fegyveres nyitott tüzet egymásra, miközben a helyszínen több száz ember tartózkodott, aki egy nyári fesztiválon vett részt. A sérültek 14 és 60 év közöttiek, kettejük állapota válságos. A támadók jelenleg is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Balkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos koröngdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Adakösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.

A Városháza dísztermében a Dagösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. A Dakösség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: A Dakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, a Dakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.
1: Yes!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: szárnya.
1: A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az Adai nagyutat a Balkai-sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Balkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Ada község önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pinzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolításra került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi Helyi Közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Ada község önkormányzata és a Moholi Helyi Közösség közösen biztosították.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra gratis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az illegális vagyonosodás és a korrupció elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú eszközeként beharangozott. A vagyon eredetének vizsgálatáról szóló törvény 5 évvel a hatályba lépése után szerény eredményeket mutat fel. Az N1 beszámolója szerint a jogszabály alkalmazásáról továbbra is kevés információ áll rendelkezésre. Elakadtak a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló tárgyalások, ezért a NISZ időt kapott arra, hogy

elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek. Ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. Két egymást követő földrengés rázta meg vasárnap a görögországi Évia szigetét. A Richter skála szerinti 4,8-as és 5,2-es erősségű rengéseket Athénban is érezni lehetett, mintegy 130 km az epicentrumtól. A földmozgások több utórengést és földcsuszamlást is okoztak a térségben, főként hegyvidéki utak mentén. A helyi hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Toledóban. A rendőrség szerint legalább két fegyveres nyitott tüzet egymásra, miközben a helyszínen több száz ember tartózkodott, aki egy nyári fesztiválon vett részt. A sérültek 14 és 60 év közöttiek, kettejük állapota válságos. A támadók jelenleg is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

mai slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az illegális vagyonosodás és a korrupció elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú eszközeként beharangozott. A vagyon eredetének vizsgálatáról szóló törvény 5 évvel a hatályba lépése után szerény eredményeket mutat fel. Az N1 beszámolója szerint a jogszabály alkalmazásáról továbbra is kevés információ áll rendelkezésre. Elakadtak a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló tárgyalások, ezért a NISZ időt kapott arra, hogy áttörést írjen el és megállapodásra jusson. A folyamat összetett, ezért nem várható megoldás a következő 10 napban. A költségvetés módosítása idén is várhatóan szeptemberben vagy októberben történik meg, hogy az esetleges többletforrásokat oda csoportosítsák át, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, jelentette ki Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. Két egymás követ

Hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Toledóban. A rendőrség szerint legalább 2 fegyveres nyitott tüzet egymásra, miközben a helyszínen több száz ember tartózkodott, aki egy nyári fesztiválon vett részt. A sérültek 14 és 60 év közöttiek, kettejük állapota válságos. A támadók jelenleg is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Adai Rádió. Hírek minden órában. Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

A Városháza dísztermében a Dökösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medence belépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. A Dökösség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden
0: a legjobb zenék. Adai Rádió.

Adakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra a délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Balkai-sori Bekető útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Balkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt, az adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Adaközség önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolításra került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Adaközség önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Dagőrség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fentemlített minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkátok kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

kiállás is. A reggel kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az illegális vagyonosodás és a korrupció elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú eszközeként beharangozott. A vagyon eredetének vizsgálatáról szóló törvény 5 évvel a hatályba lépése után szerény eredményeket mutat fel. Az N1 beszámolója szerint a jogszabály alkalmazásáról továbbra is kevés információ áll rendelkezésre. Elakadtak a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló tárgyalások, ezért a NISZ időt kapott arra, hogy áttörést írjen el és megállapodásra jusson. A folyamat összetett, ezért nem várható megoldás a következő 10 napban. A költségvetés módosítása idén is várhatóan szeptemberben vagy októberben történik meg, hogy az esetleges többletforrásokat oda csoportosítsák át, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, jelentette ki Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. Két egymást követő földrengés rázta meg vasárnap a görögországi Évia szigetét. A Richter skála szerinti 4,8-as és 5,2-es erősségű rengéseket Athénban is érezni lehetett, mintegy 130 km az epicentrumtól. A földmozgások több utórengést és földcsuszamlást is okoztak a térségben, főként hegyvidéki utak mentén. A helyi hatóságokra nem érkezett jelentés sérültekről. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Toledóban. A rendőrség szerint legalább két fegyveres nyitott tüzet egymásra, miközben a helyszínen több száz ember tartózkodott, aki egy nyári fesztiválon vett részt. A sérültek 14 és 60 év között.

6-7-6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

ilyet vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

ilyet vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: alatt. A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az illegális vagyonosodás és a korrupció elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú eszközeként beharangozott. A vagyon eredetének vizsgálatáról szóló törvény 5 évvel a hatályba lépése után szerény eredményeket mutat fel. Az N1 beszámolója szerint a jogszabály alkalmazásáról továbbra is kevés információ áll rendelkezésre. Elakadtak a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló tárgyalások, ezért a NISZ időt kapott arra, hogy áttörést írjen el, és megállapodásra jusson. A folyamat összetett, ezért nem várható megoldás a következő 10 napban. A költségvetés módosítása idén is várhatóan szeptemberben vagy októberben történik meg, hogy az esetleges többletforrásokat oda csoportosítsák át, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, jelentette ki Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. Két egymás követő földrengés rázta meg vasárnap a görögországi Évia szigetét. A Richter skála szerinti 4,8-as és 5,2-es erősségű rengéseket Athénban is érezni lehetett, mintegy 130 km az epicentrumtól. A földmozgások több utórengést és földcsuszamlást is okoztak a térségben, főként hegyvidéki utak mentén. A helyi hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Toledóban. A rendőrség szerint legalább két fegyveres nyitott tüzet egymásra, miközben a helyszínen több száz ember tartózkodott, aki egy nyári fesztiválon vett részt. A sérültek 14 és 60 év közöttiek, kettejük állapota válságos. A támadók jelenleg is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár június 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

hulladék, színes nappal után. Nem sokára jön az ég, sokan látod, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az illegális vagyonosodás és a korrupció elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú eszközeként beharangozott. A vagyon eredetének vizsgálatáról szóló törvény 5 évvel a hatályba lépése után szerény eredményeket mutat fel. Az N1 beszámolója szerint a jogszabály alkalmazásáról továbbra is kevés információ áll rendelkezésre. Elakadtak a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló tárgyalások, ezért a NISZ időt kapott arra, hogy áttörést írjen el, és megállapodásra jusson. A folyamat összetett, ezért nem várható megoldás a következő 10 napban. A költségvetés módosítása idén is várhatóan szeptemberben vagy októberben történik meg, hogy az esetleges többletforrásokat oda csoportosítsák át, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, jelentette ki Sinisa Máli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. Két egymás követő földrengés rázta meg vasárnap a görögországi Évia szigetét. A Richter skála szerinti 4,8-as és 5,2-es erősségű rengéseket Athénban is érezni lehetett, mintegy 130 km az epicentrumtól. A földmozgások több utórengést és földcsuszamlást is okoztak a térségben, főként hegyvidéki utak mentén. A helyi hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Toledóban. A rendőrség szerint legalább két fegyveres nyitott tüzet egymásra, miközben a helyszínen több száz ember tartózkodott, aki egy nyári fesztiválon vett részt. A sérültek 14 és 60 év közöttiek, kettejük állapota válságos. A támadók jelenleg is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Ada község önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adaközség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Valkai sori bekötő útig zúzott kővel szúrták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Valkai sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Adaközség önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pinzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolítása került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Adaközség önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A Dagösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.
1: A Zsendék kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
0: Ada község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Balkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos koröngdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden
0: a legjobb zenék. Adai Rádió.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Ex-Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

A Városháza dísztermében a Dökösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. A Dökösség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog riči tvoje.

0: svakog dana od 0 do 24.
1: Vaša Radio Ada.

vrhu Nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.